6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyilázárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: feel good.
1: It's my station on the radio.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
4: Lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult, online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie. A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31.000 dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35.000 dináros támogatást kapnak, a 31 és 56.000 dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt, az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20.000 dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Színi Somáli pénzügyminiszter hétfő délelőtt a Szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83.000 nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6.000 dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361.000 volt, és folyamatosan növekszik. A Köztársasági Geodéziai Intézet közölte, hogy a polgárokat ezentúl külön is értesítik arról, ha tulajdonukat bejegyezték az ingatlan nyilvántartásába. Az intézet szerint korábban a kataszteri eljárás hivatalosan azzal lezárult, hogy az adatokat bevezették a nyilvántartásba, a polgároknak pedig maguknak kellett utána nézniük, hogy megtörtént-e a bejegyzés. Az intézet most változtat ezen a gyakorlaton, mivel álláspontjuk szerint nem a polgár feladata, hogy saját maga keresse meg az információt az eljárás eredményéről. A tulajdonjog bejegyzése után az érintettek postai úton a bejelentett lakcímükre, valamint az e-uprava portálon keresztül is értesítést kapnak. Az eljárás a Szerbiai Területrendezési és Városrendezési Ügynökség által kiadott igazolás alapján történik. Ennek alapján a Köztársasági Geodéziai Intézet elvégzi az ingatlan bejegyzését az ingatlan nyilvántartásába. Nem lesz béremelés az oktatásban. Az oktatásban dolgozók béremelésére idén már nincs fedezet. A fizetések emelése legkorábban 2027. januárjától várható, közölték a szerbiai reprezentatív oktatási szakszervezetek az Oktatási Minisztériummal folytatott egyeztetést követően. A Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszterrel, valamint a pénzügyminisztérium képviselőivel tartott megbeszélésen elhangzott, hogy a jövő januári béremelés pontos mértéke egyelőre nem ismert. Az év végéig ugyanakkor megvalósítják a tanügyi foglalkoztatás 8. szakaszát. Ennek keretében azokat a 2021-ben és 2022-ben megüresedett álláshelyeket töltik be, amelyek legalább 50%-os munkaidőnek felelnek meg. A szakszervezetek folyamatos, komoly és felelős szociális párbeszédet sürgetnek. Dejan Vuk Stankovic oktatási miniszter arról beszélt, hogy az oktatásban dolgozók fizetése az elmúlt két évben jelentősen emelkedett. Hozzátette, a globális gazdasági folyamatok és az energiaválság hatásai nem kizárólag a szerb kormánytól függnek. Ugyanakkor reméli, hogy a költségvetési stabilitás megőrzése mellett a szerb kormány talál lehetőséget az oktatásban dolgozók további béremelésére.
5: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
4: A hétfő reggeli csúcsforgalomban ismét nagyobb forgalomra kell számítani az iskolák, óvodák és munkahelyek környékén. Az új tanév második hete kezdődik, ezért továbbra is fokozott figyelem szükséges az oktatási intézmények közelében. Sok gyermek gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik, a kisebbek pedig még csak most szokják újra az iskola és az otthon közötti útvonalat. Az autósokat arra kérjük, hogy az iskolai övezetekben csökkentsék a sebességet, a gyalogátkelő helyeket fokozott óvatossággal közelítsék meg, és számítsanak a gyermekek váratlan mozdulataira is. Kerékpárral indulóknak sem árt az óvatosság, indulás előtt ellenőrizzék a fékeket, és a világítást, rosszabb látási viszonyok között pedig gondoskodjanak arról, hogy jól láthatók legyenek. És még egy hétfő reggeli tanács, induljunk néhány perccel korábban, a kapkodással megspórolt néhány perc nem ér annyit, mint a biztonság. Figyeljünk egymásra az utakon, hogy mindenki biztonságban érjen célba.
2: Időjárás.
4: A mai napon napos meleg idő várható, a hajnali órákban azonban hűvösebb lesz. 10-14 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben felmelegszik, és a hőmérő higanyszála akár 32 Celsius fokig is felkúszhat. A hét közepéig napos és meleg időt jósolnak a meteorológusok, a nappali csúcshőmérséklet elérheti akár a 37 Celsius fokot is. A Tisza vízállása a Magyar Kanizsánál 130, Zentánál 202 cm magas. A mai napon nem lesz front felettünk, de erőteljes melegedésre készülhetünk, így a melegfrontra érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. Hajnalban reggel a hidegebb tájakon átmenetileg felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak. A nagy napi hőingadozás gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszulét is előfordulhat. Országszerte napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között még országszerte erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
0: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen cukor.

0: mentesen, mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
1: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk.

Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.

0: Egyszer mondtad, én már nagyon elveszve is eltaláltam magam. De szerencsére a rendszer mindig rám akad. Néha sem tudjám a kergetetebb a játékba.
1: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
2: Dasság, jó reggelt Magyar Kanizsa, és jó reggelt mindenkinek, aki már velünk ébredt. Hát, ezt is megértük. Újra itt vagyunk, a kávé illatozik, a mikrofonok bekapcsolva. A panda már teljes fordulatszámon pörög, és ami a legfontosabb, újra együtt a csapat. Szeretettel köszöntöm Önöket szeptember 21-én hétfőn. Andrea vagyok, és itt van mellettem az én drága műsorvezetőtársam, Zenóbia.
3: Jó reggelt, bevallom a szabadságot. Pontosan megszólalt. Én pedig megpróbáltam meggyőzni, hogy ráérünk még 5 percet.
2: Hát mondjuk, amikor megszólalt az ébresztő, egy pillanatra azért elgondolkodtam, hogy ez most komoly? Már megint? Ilyen korán?
3: Mert a szabadság jól esik, de az is, amikor visszatérünk azokhoz, akikkel minden reggel együtt indul a nap, és ma egy kis új energiát is hoztunk.
2: Nekem is fontos a stúdió, a közös reggelek, a zenék, a nevetések, és persze Önök kedve van, amikor az ember visszatér oda, ahol igazán otthon érzi magát.
3: És ma nem is akármilyen nap van, új hét kezdődik, mi pedig egy rövid szünet után újra itt vagyunk a Tisza hangjával, tele történetekkel, ötletekkel, jó kedvel és remélhetőleg egy kis plusz energiával, amit most szívesen továbbadunk Önöknek is.
2: Mert nálunk a hétfő nem egy büntetés,
3: hanem egy új lehetőség.
2: Na jó, azért az első kávéig ne várjunk mindenkitől csodát.
3: És ha már visszatérés, újrakezdés, meg hétfő reggel, akkor ma egy olyan gondolatot hoztunk, amely szerintem nagyon illik hozzánk. Nem az számít, mennyi ideig voltunk távol, hanem az, hogy mennyi új energiával tértünk vissza.
2: Milyen igaz, mert a pihenésnek nem az a lényege, hogy aztán elmondhassuk, hány napig nem dolgoztunk, hanem hogy közben egy kicsit újra megtaláljuk önmagunkat, hogy legyen időnk arra, amire a hétköznapokban sokszor nem jut. Egy hosszabb beszélgetésre, egy jó sétára, egy nyugodt reggelre.
3: Vagy arra a fantasztikus érzésre, amikor reggel felébreszt, ránézel az órára és rájössz, ma nem kell rohannom. Aztán boldogan visszafordulsz a másik oldaladra, na, az nekem a szabadság egyik legszebb pillanata.
2: És tudod, mi a jó abban, amikor az ember kipihenten visszatér, hogy néha ugyanazok a dolgok várják, mégis egy kicsit más szemmel néz rájuk, ami korábban nyűgnek tűnt, abban most meglát valami jót, amire nem volt türelme, ahhoz most talán van.
3: Persze, az is előfordul, hogy hétfő reggelre az egész frissen feltöltött energiánk elmegy a jelszavak felidézésére. Mi is volt a belépési kódom? Miért nem működik? Ezt én állítottam be?
2: De hát ezért szép az élet, nem kell tökéletesen visszatérnünk, elég ha jókedvel, kíváncsisággal és egy kis lendülettel vágunk bele az új hétbe.
3: És ne felejtsük el, a feltöltődés nem csak szabadság alatt lehetséges, néha egyetlen apró dolog is képes megváltoztatni az egész napunkat, egy kedves szó, egy váratlan telefonhívás, egy jó zene, vagy valaki, aki reggel mosolyogva azt mondja, de jó, hogy újra itt vagy.
2: Kedves hallgatóink, ma arra vagyunk kíváncsiak, mi az apró dolog, amitől egy átlagos hétfő is igazán jó nappá válhat.
3: Nem kell valami hatalmas dologra gondolni, lehet, hogy valakinek elég, ha reggel időben elkészül, és még a kávéját is nyugodtan megihatja, másnak az, ha útközben megszólal a kedvenc dala.
2: Vagy ha a munkahelyén valaki már az ajtóban azt mondja, gyere, főztem neked egy kávét, nem szeretem az ilyen kollégát, meg kell

0: becsülni.
1: És annak is tudok örülni, amikor reggel minden elsőre sikerül megtalálnom a kulcsomat, nem kell visszafordulnom, és nem akkor jut eszembe, hogy otthon maradt a telefonom, amikor már majdnem megérkeztem.
0: Zenobia, ez nem egy átlagos fétfő, ez már egy kis zsebcsoda, de tényleg gondoljunk csak bele, néha egy egészen apró figyelmesség elég ahhoz, hogy valakinek jobb napja legyen. Egy mosoly a pékségben, egy kedves üzenet, egy ölelés indulás előtt.
1: Vagy az, amikor valaki, akivel régen találkoztunk, egyszer csak megjelenik, és azt mondja, hogy hiányoztál. Egy ilyen mondatot az ember még délután is magával visz.
0: Úgyhogy ma meséljenek nekünk, mi az önök hétfői boldogság receptje. Egy finom reggeli, egy kis napsütés, egy jó beszélgetés, vagy egyszerűen az, hogy végre újra szól a Tisza hangja.
1: Na, az utóbbi választ különösen szívesen olvassuk, de tényleg minden történetre kíváncsiak vagyunk. Írják meg, mi az az apróság, amitől egy hétfő már nem is tűnik olyan hétfőnek.
0: Várjuk az üzeneteiket a Panda Rádió Facebook oldalán, a nap kérdése bejegyzés alatt. A válaszokból pedig műsorban is szemezgetünk, illetve elküldhetik nekünk SMS-ben is.
1: Na, Andrea, akkor hivatalosan is visszatértünk, a hétfő elkezdődött, a jó kedv megvan, a hallgatóink pedig remélhetőleg már írják is a válaszokat.
0: És még mennyi minden vár ma reggel ránk lesz, névnapköszöntő, konyhai kalandozás, zenetörténet, érdekesség, pandakuckó és persze a megszokott rovataink.
1: Úgyhogy aki még csak most ébredezik, annak üzenjük, érdemes velünk maradni, aki pedig már dolgozik, annak küldünk egy jó nagy adag hétfői lendületet.
0: És egy virtuális kávét.
1: Andrea, abból lehetne igaz is?
0: Lehet, de előbb indítom a következő dalt.
1: Akkor addig én felteszem a vizet.
0: Ez itt a Tisza hangja, újra együtt, újra önökkel.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Most pedig következnek a mai ünnepeltek. Szeptember 21-én elsősorban a Mátékat és a Mirellákat köszöntjük szeretettel.
4: Kezdjük a Mátékkal. A Máté héber eredetű név jelentése Isten ajándéka. Szép jelentés, ugye, Andrea?
3: Bizony, bár otthon néha az ajándék éppen a nappali közepén hagyja a cipőjét, de azért szeretjük.
4: A Máté névnek sok becézése van. Mati, Matesz, Mátéka. És érdekes, hogy egy-egy gyerekkori becéz,
3: ha már te vagy a családi autósofőrje.
4: A Mirella dallamos, kedves hangzású név, becézhetjük Mirinek, Mirának, Mirellácskának is.
3: És minden névnap jó alkalom arra, hogy valakinek azt mondjuk, eszembe jutottál, nem kell hozzá hatalmas ajándék.
4: Elejéig egy telefonhívás, egy üzenet, egy kávé vagy egy szelet sütemény, bár a sütemény ellen én egyáltalán nem tiltakozom.
3: Én sem. Kedves Máték és Mirellák, boldog névnapot kívánunk, és szeretettel köszöntjük mindazokat is, akik más névnaptárs szerint ma ünnepelnek.
4: Legyen ma sok mosoly, kedves szó és egy kis meglepetés az önök napjában.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra, vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
2: Zenobia, szabadság után a konyhában is újra karfiol falatokat készítünk fokhagymás joghurtos mártogatóssal.
3: Karfiol, most néhány hallgatunk biztosan gyanakodva néz a rádióra.
2: Várják ki a végét, ez nem tányér szélén szomorkodó karfiol, aranybarnára sütjük, fűszerezzük és még pandacsavart is kap.
3: Kell egy közepes, körülbelül 700-800 g-os karfiol, 2 tojás, 80 g reszelt kemény sajt, 4-5 evőkanál zsemremorzsa és 2 evőkanál olívaolaj.
2: Fűszernek érdemes paprika, fokhagymapor, sóbors, és aki szereti egy csipet chili, a mártogatóshoz körülbelül 200 g natur vagy görög joghurt, fokhagyma és citromlé.
3: A sütőt melegítsük elő 210 fokra alsó-felső sütéssel, a karfiolt szedjük hasonló méretű rózsákra, mossuk meg és alaposan töröljük szárazra.
2: A tojásokat verjük fel, külön tálba keverjük össze a morzsát, a sajtot és a fűszereket. A karfiol előbb a tojásba, aztán a sajtos morzsába kerül.
3: Sütőpapíros tepsin, egymástól kis távolságra rendezzük el, meglocsoljuk olajjal, majd körülbelül 25-30 perc alatt aranybarnára sütjük, fél időben óvatosan fordítsuk át.
2: És ne nyitogassuk 3 percenként a sütőt.
3: Jó, de ha nagyon finom illat jön belőle,
2: akkor az üvegen keresztül csodáljuk.
3: Most jöhet a panda csavar a joghurtba, belekeverjük a zúzott fokhagymát, citromlevet, sót, kevés reszelt, kezeletlen citromhéjat és egy teáskanál szárazon pirított szezámmagot.
2: A citromhéj frissét a szezámmag kellemesen diósíztat, aki allergiás rá természetesen hagyja ki, petrezselyemmel is megszórhatjuk.
3: Tálalhatjuk könnyű vacsorának, köretnek vagy baráti beszélgetés mellé, aztán a család megkérdezi, hogy mi ez.
2: És mi gyorsan rávágjuk, előbb kóstold meg, és jó étvágyat kívánunk.
3: Ez volt a Konyhai Kalandok a Panda Csavarral.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvény szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: my station, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295-5 adankó.com.
2: Most pedig egy olyan előadó következik, akinek elég meghallani a hangját, és már is tudjuk, ki áll a mikrofon mögött, babos kendő, bőrcseki és jellegzetes rock hang, nem más, mint Nagy Feru.
3: A nemzet csótánya, a Beatrice legendás frontembere, aki idén januárban a 80. születésnapját ünnepelte, de honnan indult?
2: Nagy Ferenc 1946. január 14-én született Letenyén, műszaki pályára készült, elektroművésznek tanult, később a Kandó Kálmán műszaki főiskolán is tanult.
3: A zene azonban erősebbnek bizonyult, és itt egy meglepetés, a Beatrice eredetileg női Beatrice zenekar volt, Csuka Mónika vezetésével. Feró 1971-ben csatlakozott.
2: A 70-es évek közepén még egészen más hangzású dalokkal szerepeltek, a Gyerek és Lány Gyere című számukkal, az 1977-es Tessék Választani fesztiválon is felléptek.
3: 1978-ra Feró átalakította az együttest, megszületett a keményebb hangzású Beatrice, amelynek dalai sok fiatal érzéseit fogalmazták meg.
2: A babos kendő összefort Feró alakjával, a zenekar körül pedig legendák is terjedtek, például a hírhedt csirkedarálás története, amely nem megtörtént koncertjelenet volt.
3: Az akkori kultúrpolitikai korlátozások is nehezítették a pályájukat. 1981-ben a Beatrice feloszlott, Feró azonban nem hagyta abba a zenélést.
2: 1982-ben német Alajossal és társaival létrehozta a Bikinit, az Ős Bikini első énekese bizony Nagy Feró volt. Két album készült vele, Ahova lett és a 20. századi híradó.
3: 1985-ben D. Nagy Lajos vette át az éneklési posztot, Feró közben színházban is dolgozott, játszott az István a király rock operában is.
2: 1989-től a Garázs című rádióműsort vezette, amely fiatal zenekaroknak és bemutatkozási lehetőséget adott. Na itt már mi rádiósok és találunk közös pontot.
3: A Beatrice újraindulása után olyan dalok váltak közismerté, mint Azok a boldog szép napok, vagy A 8 óra munka.
2: Ez utóbbi különösen találó ma a szabadság utáni első hétfőn, de inkább hallgassuk a zenét, mint sem újra elkezdjük számolni a szabad napokat.
3: És jöjjön a Beatrice és Azok a szép boldog napok.
2: Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, itt a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-21-22-955 adankó.com.

0: Beatrice.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Ma szeptember 21-e van, indulhat az időutazás. Lesz egy hobbitunk, egy különleges karácsonyi kérdésünk, televíziós történelem, és két híres születésnapos is.
3: Induljunk, 1937-ben ezen a napon jelent meg a Hobbit John Ronald Reuel Tolkien regénye, Bilbo zsákos békés otthonából váratlan kalandba csöppen.
2: Bilbo nem is akart kalandozni, nagyjából úgy indult neki, mint én ma reggel a munkának. Még egy kicsit maradtam volna otthon.
3: Csak hogy Bilbo sárkánnyal is találkozott, neked remélhetőleg könnyebb hétfőd lesz.
2: Igen, nem szeretnék sárkányokkal találkozni. 1897-ben egy 8 éves kislány Virginia O'Neillon kérdésére válaszolt a New York Sun. Létezik-e Mikulás?
3: Az újság szeptember 21-én megjelent válasza a szeretetről, a nagy lelkűségről és a nem látható értékekről szólt. Egy gyermeki kérdésből sajtótörténet lett.
2: Ráadásul szeptemberben kérdezte, ő legalább időben elkezdte a karácsonyi készülődést.
3: 1957-ben ezen a napon indult a Perry Mason című amerikai bűnügyi sorozat, a főszereplő védőügyvéd a legbonyolultabb ügyekben is nyomozott.
2: És otthon az utolsó szelet sütemény eltűnését vizsgálnám ki, bár a bizonyítékok valószínűleg rámutatnának.
3: 1970. szeptember 21-én mutatkozott be a Monday Night Football, a hétfő esti amerikai futball közvetítés. Az első mérkőzésen a Cleveland Browns 31-21-re legyőzte a New York Jets-et.
2: A közvetítés látványos televíziós eseményé tette a hétfő estét, mi pedig a hétfő reggeleket igyekszünk hasonlóan izgalmassá tenni.
3: 1934-ben ezen a napon született Leonard Cohen, a kanadai énekes, dalszerző és költő, akinek Halleluja című dalát sokan ismerik.
2: 1947-ben pedig Stephen King, a Carriage, a ragyogás és a tortúra írója. Ő az, aki után az ember este kicsit óvatosabban kapcsolja le a villanyt.
3: És ha zajt hall a folyosóról, reméli, hogy csak a hűtő az. Ennyi minden fért bele szeptember 21-ébe.
2: Ez volt a mai időutazás, és folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsu Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piac tér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Most pedig jöhetnek a mancsok és a bajúszok, a Panda Kuckó mai rovatát és a Profi Vetállatorvosi Ambulancia támogatja. Zenobia, igaz, hogy a fehér macskák süketek?
5: Ha abból indulok ki, hogy a macska néha a harmadik hívásra sem néz rám, akár ezt is hihetném. A jutalomfalatos zacskó zörgését viszont valahogy mindig meghallja.
4: A fehér bunda és a hallás között valóban lehet genetikai kapcsolat, de nem minden fehér macska süket.
5: Bizonyos öröklött tulajdonságok a pigment sejtek fejlődését befolyásolják. Ezek a sejtek a szőr és a szem színén túl a belső fül működésében is szerepet játszanak.
4: Ezért egyes teljesen fehér cécáknál nagyobb lehet a vele született halláskárosodás esélye. A kékszemű fehér macskáknál a kockázat magasabb lehet, de a kékszem sem jelent biztos süket.

0: kézjeleket, megszokott mozdulatokat.
1: A biztonságra viszont különösen figyeljünk, nem hallja a közeledő autót vagy más veszélyt, ezért fontos a biztonságos benti környezet vagy elkerített kifutó.
0: A vacsora jelét azért biztosan hamar meg fogja tanulni.
1: Az étkezési menetrendet a cicák akkor is ismerik, ha mi már elfelejtettük.
0: A mai Panda Kuckó végén köszönjük a Profi Vetállatorvosi Ambulanciának, hogy támogatásával ismét közelebb kerülhetünk kedvenceink világához. Ha a cicánk hallásával kapcsolatban bármi szokatlan tapasztalnak, forduljanak állatorvoshoz.
1: Minden cicának küldünk egy nagy simogatást!
0: Ez volt a Panda Kuckó, itt a Panda Rádió Tisza hangja műsorában.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia, képzeld el, hogy kimész a kertbe, elültetsz néhány virágot, meglocsolod a növényeket, és közben sokkal többet teszel magadért, mint gondolnád.
4: Igen, a kertészkedés nem csak a karunkat és a lábunkat mozgatja meg, hanem az agyunkat is, bár néha a kertben inkább az agyamnak kellene segítenie a derekamon.
3: Főleg, amikor egyetlen gazért hajolsz le, aztán 40 perc múlva még mindig ott vagy.
4: A kertben folyamatosan figyelünk és tervezünk, hová ültessünk, melyik növénynek mennyi fény kell, mikor locsoljunk, mit metszünk vissza.
3: És emlékezni kell arra is, hogy tavaly hová ültettük a tulipánhagymákat, különben tavasszal meglepetés lesz.
4: A kertészkedés több gondolkodási képességünket is igénybe veszi, egyes kutatás.

0: Sok a mentális jólétre és bizonyos gondolkodási feladatokra is kedvező hatást jeleznek, de nem csodaszer, és nem garantálja betegségek megelőzését sem.
1: Szerintem a kertnek van egy másik titka, és kimész tele gondolatokkal, aztán figyelni kezded a föld illatát, a levelek színét, az első hajtást.
0: A természetközeli tevékenységek segíthetnek a stressz csökkentésében és a hangulat javításában. Ráadásul egy kis sikerélmény is jól tud esni.
1: Amikor kibújik az első paradicsom, úgy örülünk, mintha lediplomázott volna.
0: A család pedig visszakérdez, szép-szép, de mikor lehet enni belőle?
1: És nem kell hozzá hatalmas kárt, egy erkély, néhány cseré bazsalikon, petrezselyen vagy menta is elég lehet.
0: Idősebb korban is értékes elfoglaltság lehet, de igazítsuk a terhelést az erőnlétünkhöz. Segíthet a magasított ágyás, a stabil ülőhely, és fontos a folyadék, az árnyék és a szünet.
1: A cél nem az, hogy másnap a kanapéról is csak segítséggel tudjunk felállni.
0: A kertészkedés mozgást, gondolkodnivalót, sikerélményt és feltöltődést is adhat.
1: Mert a kertben nem csak a növények fejlődhetnek, néha mi magunk is feltöltődünk velük együtt, ez volt a Szépség és Egészség percek.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Megérkezett a hétfő, a mai játékos horoszkóp kérdés. Mit halasztanának el a csillagjegyek legszívesebben még egy nappal a szabadság után?
5: A következő szabadság időpontjának kiszámolását biztosan nem. Nézzük a 12 jegyet, Andrea.
4: Kos, tele vagy energiával, de mindenki más lassúnak tűnik. Ma ne próbáld az első két órában behozni az egész szabadságot.
5: Bika, az ébresztő órát halasztanád el a reggeli kávé mellett, azért néha az órára is pillancs rá.
4: Iktek, annyi történeted van, hogy az első kérdésre még van válasz, de már a harmadik élményednél jársz előbb, fejezd be az egyiket.
5: Rák, a nyugodt közös reggeliket hiányolod, vigyél át valamit a szabadság hangulatából a hétköznapokba is, egy esti sétát vagy egy jó beszélgetést.
4: Oroszlán, ünnepélyes visszatérésre számíthatsz, de a kolléga csak annyit mond, szia, megjöttél. A bevonuló zenét azért nyugodtan bekapcsolhatod.
5: Szűz, már három listát is írtál a mai teendőkről. Válasz ki három fontos dolgot, és kezd azokkal. A többi holnap sem fog megsértődni.
4: Mérleg, mivel kezdj a sürgős feladattal, a könnyebbel, vagy még egy kávéval? Néha a legjobb döntés az, amelyet végre meghozol.
5: Skorpió, mindenki az élménybeszámolót várja, te pedig csak annyit mondasz, hogy jó volt, egy kedves történetet azért oszd meg valakivel.
4: Nyilas, még ki sem próbáltad a röndödből, hogy kipakolj, már a következő utazás tervezett. Ma keres egy kis kalandot a hétköznapokban is.
5: Bak, már a szabadság utolsó napján összeírtad a hétfői feladatokat. Ma nem kell mindent befejezned, a pihenés is része a jó munkának.
4: Vízöntő, új napi rend, új szokások, új élet, válasz ki egyetlen jó ötletet, és azt tényleg próbáld ki, a világ megváltás ráér a második kávé után.
5: Halak, fejben még a vízparton jársz, az álmodozásból hoz magaddal egy kis inspirációt, de ha kérdeznek, néha azért térj vissza közénk.
4: A mai panda üzenet minden jegynek szól, nem kell egyetlen hétfő alatt mindent bepótolni, elég, ha jó kedvel újra elindulunk.
5: Ez volt a horoszkóp pandás módra, játékosan és egy kis öniróniával.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5.
1: Feels good. Makes me feel good.
2: It's my station.
1: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Szóval egyik fellépésünk előtt a hangtechnikus rögzítette a nézőtéri zajt, íme a felvétel.
8: Anyu, mikor kezdődik már?
9: Mindjárt maradja szépen csöndben.
10: Elnézést, nekem ide szól a jegyem, a 6. sor 5. szék.
7: Igen, de nem erre az előadásra. A tegnapinak már vége van.
10: Ja, akkor majd visszajövök holnap.
7: Így van, akkor ez lesz a tegnapi.
11: Jó van, ma hagyjon. Nem is én rugdostom a székét. Hále, Berri, ne rugdossátok már a néni székét. A bácsié közelebb van.
7: Elnézést, ez hányadik sor?
12: Tessék?
7: Azt kérdeztem, hogy ez hányadik sor?
12: Ja, ez a 6. sor, úgyhogy megyek pisilni.
8: Te Erzsike, neked is ilyen buta telefonod van, ezt hol kell kikapcsolni?
10: Itt hosszan kell nyomni ottan oldalt.
8: De órák óta nyomom, és nem történik semmi.
10: Igen, a szemüvegtokot nem fogod tudni kikapcsolni. Hol van a telefonod?
8: A szemüvegtokban. De azt meg nem tudom kinyitni.
12: Elnézést, kicsit lejjebb venné a fejét, ha nem látok semmit.
7: Vegyem lejjebb a fejemet.
12: Igen, mert nem látok.
7: Hát akkor vegye le maga a fejét, ezt tegye oda a színpadra.
8: Anyu, mikor kezdődik már?
2: Mindjárt maradjál csöndbe szépen, meg kimegyünk.
8: De már kigyüttünk.
2: Nem tudsz viselkedni azért.
8: Hát anyu, pisilni kell.
2: Akkor menjél ki, 18 évesen már csak kitalálsz.
7: Már ne haragudjon, de ugye nem fog egész előadás zörögni azzal a popcornos zacskóval.
12: Nem, addigra már egy chipset nyitok. Jó napot kívánok.
7: Igen.
12: Elnézést, nem tudja, ma kik lépnek föl.
7: Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
12: Hú, azokat nem szeretem, az nem.
7: Mi baj van velük?
12: Mindig engem gúnyolnak. Mindegy, majd megdobálom őket kókusszal.
7: Elnézést, ez ugye nem feliratos lesz.
12: Nem, nem, ez élő műsor.
7: Mi, itt lesz a Jason Statham a színpadon?
12: Nem, élő műsor, de a Statham nem jön.
7: Mi, meghalt a Jason Statham?
12: Nem, nem jön. Aradi Varga, vagy négy rosszabb, hogy nem ismer, vicces műsor, nem biztos, hogy érteni fogja.
7: Ó, azt is, akkor mégis feliratos. Na, Morgan Freeman, gyertek, megyünk haza.
12: Halló, csá. Figyelj már, mondtam, hogy ilyen Aradi Varga előadáson vagyok, ne hívjál. Majd 7-kor, ha elkezdődött. Na, mindegy, mondjad, mi? Kopasz lebukott? Mit csinált? Razzia volt és eldugta a kokain? Hová? Kertben a vakontúrásba? Há, mit tudom én, mi lesz? Valószínűleg még idén elkészül az 5-ös metró alagútja.
10: Anikó, te fényképezni fogsz?
4: Igen, mert imádom őket.
10: Én is. Én Aradi Vargára alszom el.
4: Igen, szerintem is unalmas. Nagy kedvenc. Nagy kedvenceim.
10: Egészen zseniálisak, és egész olcsó volt a jegy is.
4: Nagyon megéri.
10: Te videózni is akarsz?
4: Muszáj, mert nem mindig láthatom őket élőben.
10: Na de állítólag az tilos, a helyi szervezés megtiltotta.
4: Igen, ezt a képbe képzelt majmot, hülye pajácák.
10: És milyen rohadt drága volt a jegy.
4: Milyen szarér elkérni ennyi pénzt.
12: Bocsánat. Ültető néni, legyen kedves.
4: Parancsoljon.
12: Semmi, csak mondtam, hogy legyen kedves, mert olyan morcosan néz.
4: Ha már itt vagyok, hadd kérdezzem meg, hogy ön mellett szabad ez a szék?
12: Ha persze, hogy szabad. Ha nem hiszem, hogy gátolják őt valamiben. Oda megy, ahova akar, meg véleményt nyilváníthat. Talán még szavazati joga is van. Kókusz mindenkinek.
4: Úgy értettem, ül itt valaki?
12: Hát ebben a pillanatban maximum a láthatatlan ember. Később majd jön ide valaki, aki látszik is.
4: Esetleg önnek valaki-e?
12: Igen, anyósom elhunyt.
4: Akkor gondolom a rokonságból valaki.
12: Nem, a rokonság kint van az anyósom temetésén éppen.
8: De anyu, mikor kezdődik már?
4: Jó, legközelebb maradsz a nagyapáddal.
8: Hát de nagypapa is itt van.
4: Igen, hol?
8: A kine büfébe.
4: Mióta?
8: Úgy egy hete. Fölébresszem.
10: Hát kell a humor ebbe a szomorú világba, igen.
4: Már attól jobb hangulatom van, hogy ide beültem.
10: Igen,
4: ilyenkor minden bajom elmúlik, és nem panaszkodom semmiről, csak ez a rohadt húzat ne lenne.
10: Nálunk otthon hetek óta nem megy a fűtés.
4: Nálunk sem, azért ültem be ide.
10: De itt sem megy.
4: Ezen is porolnak, hogy ez a két bohóc többet keressen.
10: Miniszterelnök úr, ez az ön széke itt az első sor közepén. Foglaljon helyet.
13: Köszönöm szépen, ültető asszony. Itt mellettem ki fog ülni.
10: Már éppen jön is. Szevasz! Viki, tudtam, hogy itt vagy.
13: Miből?
10: Valaki az Aradi Varga plakáton tollal kijavította a Varga neve mellett a Ferencet Mihályra.
13: Aradi Varga. De hát én a Bánkbánra jöttem.
10: Bánkbánra?
13: Igen, meg akartam hallgatni Tiborc panaszát.
10: Hát... Viki! Mikuska! Akkor ezt benézted, mert itt ma kabaré lesz?
13: Az nem lehet, hát nem a parlamentben vagyunk. Különben is, mit keresel itt? Azt hittem, horgászni mentél.
10: Horgászni?
13: Igen, mindenki mondja, hogy te mostanában csak ülsz és előtted van a Tisza.
7: Kedves vendégeink, sajnálattal értesítjük Önöket, hogy az autópályán kialakult torlódás miatt a műsor egy órával később kezdődik.
11: Olyok, meg mondom, hogy ez felirattos, menjünk ma ki.
10: Nem baj, Erzsikém, addig is melegben vagyok.
8: De hát nem is megy a fűtés.
10: Otthon sem.
8: Ezt a képbe képzelt hülyét.
10: De anya, mikor kezdődik
8: elég volt,
10: már?
8: Elég, menjél most már ki a nagypapához inni.
12: Humor, ha
8: nem
12: közel?
8: Szégyelik magukat.
12: Menjünk haza, jó, ha le, Beri,
6: a Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
3: Szeptember 21-en hétfő van, új hét kezdődik, és vele együtt ismét érkeznek a legfontosabb hírek Magyar Kanizsa környékéről, Vajdaságból, Szerbiából, Magyarországról és a nagyvilágból. Közérdekű információk, tudományos érdekességek, sport és egy kis mosoly a kávé mellé. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. A hétfő reggeli csúcsforgalomban fokozott figyelmet kérünk az iskolák és óvodák környékén. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelő aktuális várakozási idejét. Megerősített percre pontos várakozási adatot most nem közlünk. Magyarország és a Tisza térsége a száraz nyár után továbbra is fontos kérdés, a víz megtartása és a mezőgazdasági területek vízellátása. A csapadék hiány a termelés mellett a folyók élővilágára is hatással van. Külföldi érdekesség, Bolívia felhőerdőiben egy apró vadmacskafajt azonosítottak a kutatók. A Tilcayú néven ismert állat mindössze 1,5 kg körüli. A felfedezés ismét megmutatja, mennyi ismeretlen élőlényt rejthet még a természet. Újdonság a gyógyszerkutatásban, az amerikai Anthropic mesterséges intelligenciával támogatott biológiai laboratóriumot hozott létre. A cél, hogy a számítógépes kutatásokat valódi kísérletekkel kapcsolják össze, többek között a ritka betegségek vizsgálatában. Japánban holnap nemzetközi krikettesemény kezdődik, a sportág egyre népszerűbb az országban. A nap jó híre, ma Bolíviában azonosított apró vadmacskái a főszerep. Miközben a világűrt kutatjuk, a saját bolygónk is tartogat meglepetéseket. Néha a legkisebb felfedezés is nagy örömet okozhat. És végül egy kis hétfői humor. Főnök, szeretnék fizetésemelést kérni. Miért? Talán valaki más is érdeklődik maga iránt? Igen, a bank, a villanyszolgáltató és a közüzemi vállalat. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Kellemes hétkezdést, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk, maradjanak a Pandarádióval!

0: 蚊。
1: Here we go.
2: A térség legjobb zenéi.
3: Okay, ready? No.
4: This is the station.
5: I am Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.
7: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil. A divatpercek...
8: Zenóbia, mit vegyek fel reggel, hogy délután se fázzak, de ne is üljek meg?
9: A szeptember örök kérdése. Reggel örülsz a kabátnak, délután pedig már a kezedben van a kabát, a kardigán és lassan a fél ruhatárad.
8: A megoldás a rétegezés. Több könnyebb darab, amelyből napközben egyszerűen levehetünk egyet.
9: Egy kényelmes póló vagy vékony felső, rá kardigán vagy blézer, kívülre könnyű kabát, nem kell rögtön téli kabátban elindulni.
8: Nézzük a három összeállítást. Az első farmer, egyszerű felső, könnyű blézer és kényelmes cipő munkába is jól működhet.
9: A második midi szoknya, vékony kötött felső, rövid jacky és zárt cipő. A harmadik hosszabb ruha, kardigánnal vagy könnyű kabáttal.
8: Vagyis a nyári kedvenc még kaphat egy kis hosszabbítást, de ha tényleg hideg van, azért ne ragaszkodjunk hozzá minden áron.
9: A fekete, szürke és barna mellél jól illenek a mélyebb zöldek, a bordó, a krémszín vagy egy kis piros. Egy kendő, táska vagy cipő is feldobhatja az összeállítást.
8: És nem kell minden ősszel új ruhatárat vásárolni, előbb nézzük meg, mi van már otthon. Lehet, hogy olyan ruhát is találunk, amelynek létezéséről megfeledkeztünk.
9: A táska is fontos, legyen hely benne egy vékony kendőnek, és bizonytalan időben egy kis esernyőnek.
8: Szeptemberben a táska lassan túlélő csomag, csak nem pakoljuk bele az egész lakást.
9: A legjobb összeállítás az, amelyikben reggel elindulunk, délután is jól érezzük magunkat, és este sem bánjuk meg, hogy felvettük.
8: Ez volt a Divatpercek itt a Fonda Rádióban.
7: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Balaton parton.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A következnek a biztosítási percek a Didior biztosító támogatásával. Képzeld el, Zenóbia, vendégeket vársz, kész a sütemény, minden ragyog, aztán valaki megbotlik a felgyűrödött szőnyegedben, és elesik.
4: Az ember ilyenkor először azt nézi, jól van-e a vendég, de ha megsérült, később felmerülhet, kifelel azért, ami történt.
3: Egy baleset nem jelent automatikus felelősséget, számíthatunk a körülményekre is. Mi okozta, volt-e elhárítható veszély, és terhel-e valakit jogi felelősség?
4: És a lakásbiztosítás sem feltétlenül ugyanaz, mint a másoknak okozott károkra szóló felelősségbiztosítás.
3: A Didior biztosítási kínálatában lehet harmadik személyekkel szembeni felelősségi fedezet is, de a konkrét eset mindig a választott csomag és a szerződési feltételek alapján kell ellenőrizni.
4: Ha megtörtént a baj, először segítsünk a sérültnek. Komoly sérülés gyanújánál kérjünk orvosi segítséget, a papírok ráérnek.
3: Utána jegyezzük fel, hol és mikor történt az eset, mi okozhatta, volt-e szemtanú, ha biztonságos, készítsünk fényképet a helyszínről.
4: Majd vegyük fel a kapcsolatot a biztosítóval, és kérdezzük meg, milyen dokumentumokra van szükség, ne ígérjünk előre biztos kártérítést.
3: Biztosítás kötéskor érdemes rákérdezni, van-e felelősségi fedezet, milyen károkra vonatkozik, mekkora az összeghatár, és milyen kizárások vannak.
4: A feltételeket jobb előre elolvasni, mint akkor, amikor már a vendégünk is azt kérdezi, hogy hol találja őket.
3: Bár reméljük, inkább a sütemény receptjeit fogja elkérni, a megelőzésben sokat számít egy rögzített szőnyeg, egy jól megvilágított lépcső, vagy kiömlött víz feltörlése.
4: A vendégvárás maradjon a jó beszélgetésről emlékezetes.
3: A biztosítási percek végén köszönjük a Didior biztosító támogatását, ha szeretnék tudni, milyen védelmet nyújthat otthonuknak egy megfelelő biztosítás, érdeklődjenek a Didior munkatársainál.
4: Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Köszönjük, hogy velünk tartottak a szabadság utáni első hétfői Tisza hangjában, reméljük sikerült néhány jó gondolatot és mosolyt csempésznünk a napjukban.
4: A hétfő nem attól lesz jó, hogy minden tökéletesen sikerül, hanem attól is, hogy észreveszünk benne az apró örömöket.
3: Andrea voltam.
4: És Zenóbia.
3: Tartsanak velünk holnap reggel is a Panda Rádió hullámhoztán.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

Bad Day Isa.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde reklamiert.

0: Music Sauce on the radio.
1: Hit music. Give it up. On the radio.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Ma éjfélig még igényelhető a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában, emlékeztet Sinisa Mali ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, gyömöbögő számok és személyi igazolványuk számának megadásával, az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. A kifizetés

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Szeptember 21-en hétfő van, új hét kezdődik, és vele együtt ismét érkeznek a legfontosabb hírek Magyar Kanizsa környékéről, Vajdaságból, Szerbiából, Magyarországról és a nagyvilágból. Közérdekű információk, tudományos érdekességek, sport és egy kis mosoly a kávé mellé. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. A hétfő reggeli csúcsforgalomban fokozott figyelmet kérünk az iskolák és óvodák környékén. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelő aktuális várakozási idejét. Megerősített percre pontos várakozási adatot most nem közlünk. Magyarország és a Tisza térsége a száraz nyár után továbbra is fontos kérdés, a víz megtartása és a mezőgazdasági területek vízellátása. A csapadék hiány a termelés mellett a folyók élővilágára is hatással van. Külföldi érdekesség: Bolívia felhőerdőiben egy apró vadmacskafajt azonosítottak a kutatók. A Tilcayo néven ismert állat mindössze 1,5 kg körüli. A felfedezés ismét megmutatja, mennyi ismeretlen élőlényt rejthet még a természet. Újdonság a gyógyszerkutatásban: az amerikai Anthropic mesterséges intelligenciával támogatott biológiai laboratóriumot hozott létre. A cél, hogy a számítógépes kutatásokat valódi kísérletekkel kapcsolják össze, többek között a ritka betegségek vizsgálatában. Japánban holnap nemzetközi krikettesemény kezdődik, a sportág egyre népszerűbb az országban. A nap jó híre: ma Bolíviában azonosított apró vadmacskái a főszerep. Miközben a világűrt kutatjuk, a saját bolygónk is tartogat meglepetéseket. Néha a legkisebb felfedezés is nagy örömet okozhat. És végül egy kis hétfői humor. Főnök, szeretnék fizetésemelést kérni. Miért? Talán valaki más is érdeklődik maga iránt? Igen, a bank, a villanyszolgáltató és a közüzemi vállalat. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Kellemes hétkezdést, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk, maradjanak a Pandarádióval.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kész külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kész belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
4: Ez volt a reklám. Escucha el ritmo.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolant 25 kg 3900 dinár darabja, Jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Ma éjfélig még igényelhető a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában, emlékeztet Színes Amáli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, gyömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. A kifizetések

0: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika SC Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estacable.tv
4: Es wurde reklam.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Árpádova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Thank you.

Szeptember 21-en hétfő van, új hét kezdődik, és vele együtt ismét érkeznek a legfontosabb hírek Magyar Kanizsa környékéről, Vajdaságból, Szerbiából, Magyarországról és a nagyvilágból. Közérdekű információk, tudományos érdekességek, sport és egy kis mosoly a kávé mellé. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. A hétfő reggeli csúcsforgalomban fokozott figyelmet kérünk az iskolák és óvodák környékén. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelő aktuális várakozási idejét. Megerősített percre pontos várakozási adatot most nem közlünk. Magyarország és a Tisza térsége a száraz nyár után továbbra is fontos kérdés, a víz megtartása és a mezőgazdasági területek vízellátása. A csapadék hiány a termelés mellett a folyók élővilágára is hatással van. Külföldi érdekesség: Bolívia felhőerdőiben egy apró vadmacskafajt azonosítottak a kutatók. A Tilcayú néven ismert állat mindössze 1,5 kg körüli. A felfedezés ismét megmutatja, mennyi ismeretlen élőlényt rejthet még a természet. Újdonság a gyógyszerkutatásban: az amerikai Anthropic mesterséges intelligenciával támogatott biológiai laboratóriumot hozott létre. A cél, hogy a számítógépes kutatásokat valódi kísérletekkel kapcsolják össze, többek között a ritka betegségek vizsgálatában. Japánban holnap nemzetközi krikettesemény kezdődik, a sportág egyre népszerűbb az országban. A nap jó híre: ma Bolíviában azonosított apró vadmacskái a főszerep. Miközben a világűrt kutatjuk, a saját bolygónk is tartogat meglepetéseket. Néha a legkisebb felfedezés is nagy örömet okozhat. És végül egy kis hétfői humor. Főnök, szeretnék fizetésemelést kérni. Miért? Talán valaki más is érdeklődik maga iránt? Igen, a bank, a villanyszolgáltató és a közüzemi vállalat. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Kellemes hétkezdést, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk, maradjanak a Pandarádióval.

0: Class. Hon Rádió.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ma éjfélig még igényelhető a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában, emlékeztet Színes Amáli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, jömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. A kifizetések kedden.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Куча здравля, Суботиця і Верхунський тім лекаря спеціалі.

0: szikkabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
2: Es wurde reklamiert.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre. Ausztoterm sztirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja. Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37. Telefon 814-954.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
3: Ez volt a reklám.

0: Szép jó délutánt kívánok mindenkinek, Andrea vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket a Tisza hangja délutáni magazinjában, itt a Panda Rádióban. Újra együtt vagyunk, a szabadság után ma reggel visszatértünk Zenóbiával a stúdióba, és bevallom, az ébresztő órával még tárgyalnunk kell egy kicsit. Ő ugyanis pontosan tudta, mikor kell megszólalnia, én viszont még szerettem volna néhány perc haladékot kérni. De milyen jó újra itt lenni és Önökkel tölteni a napot. Ma reggel arról beszélgettünk, hogy nem az számít, mennyi ideig voltunk távol, hanem hogy mennyi új energiával térünk vissza, és feltettük a nap kérdését is, mi az az apró dolog, amitől egy átlagos hétfő igazán jó nappá válhat. Mert néha nem kell nagy esemény, elég egy finom kávé, egy kedves üzenet, egy ismerős dal, vagy azt, ha valaki őszintén megkérdezi, na hogy vagy? És ha már a hétköznapi örömöknél tartunk, ma a konyhában is készült valami finomság. Ropogós, sajtos, karfiolfalatokat készítettünk, fokhagymás, joghurtos, mártogatóssal, a panda csavar pedig egy kevés reszelt citromhéj és pirított szezámmag volt. A karfiolt kisebb rózsákra szedjük, tojásba, majd fűszeres sajtos morzsába forgatjuk, és aranybarnára sütjük, mellé jöhet a friss fokhagymás mártogatós. Ez az a recept, amelynél a család először megkérdezi, mi ez, aztán már csak az van, van még? A zenetörténeti morzsákban Nagy Feró életútját idéztük fel. A Beatrice legendás frontembere idén januárban ünnepelte a 80. születésnapját. Beszéltünk a zenekar korai korszakáról, az ős bikiniről, és természetesen azokról a dalokról is, amelyekhez sokunknak személyes emlékei kötődnek. Mert elég meghallani azok a boldog szép napok első hangjait, és már is eszünkbe jut egy régi koncert, egy baráti társaság, vagy egy olyan este, amelyet szívesen átélnénk újra. A pandakuckóban pedig egy különös cicás kérdésnek jártunk utána. Valóban süketek a fehér macskák? A válasz nem mindegyik. Bizonyos, teljesen fehér, különösen kékszemű cicáknál nagyobb lehet a vele született halláskárosodás esélye, de a bunda színe önmagában semmit sem bizonyít. És persze azt sem felejtsük el, hogyha egy macska nem jön oda, amikor hívjuk, az még nem feltétlenül hallás probléma. Lehet, hogy egyszer fontosabb dolga van, például éppen elfoglalta a kedvenc fotelünket. A Szépség és Egészség percekben ma a kertészkedésről beszélgettünk, arról, hogy a növények gondozása nem csak mozgást adhat, hanem a figyelmünket és a gondolkodásunkat is megdolgoztatja. Amikor ültetünk, tervezünk, megfigyelünk, mire van szüksége egy növénynek, az agyunk is aktív, közben pedig a természetben töltött idő segíthet abban, hogy egy kicsit kiszellőztessük a fejünket, és ehhez nem kell hatalmas kert, egy cserép bazsalikon vagy néhány virág az erkélyen is adhat örömet. A divatpercekben a szeptemberi öltözködés egyik örök kérdését vettük elő. Mit vegyünk fel, amikor reggel még hűvös van, délután viszont már melegünk lesz? A válasz a könnyen levehető rétegekben rejlik. Egy vékony felső, egy kardigán vagy blézer, hozzá egy kényelmes kabát, és már is könnyebb alkalmazkodni az időjáráshoz. Bár az én táskámban ilyenkor valahogy mindig több minden köt ki, mint amennyivel reggel elindultam. És hogy mi maradjon velünk ebből a hétfőből? Talán éppen az, hogy nem kell egyetlen nap alatt mindent bepótolni, nem kell tökéletesen visszarázódni, minden feladatot elvégezni és minden elmaradást behozni. Elég, ha újra elindulunk egy jó gondolattal, egy kedves szóval, egy kis mosollyal. Köszönöm, hogy ma délután is velem tartottak. Kívánok Önöknek kellemes folytatást, nyugodt estét és sok olyan apró pillanatot, amelytől igazán szép lesz a hétfő. Andrea voltam, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja itt a Panda Rádió hullámhosszán. Vigyázzanak magukra és ne feledjék, egy jó naphoz néha egyetlen mosoly is elég.
1: Szóval egyik fellépésünk előtt a hangtechnikus rögzítette a nézőtéri zajt, íme a felvétel.
2: Anyu, mikor kezdődik ma?
3: Mindjárt maradj szépen csöndben.
4: Elnézést, nekem ide szól a jegyem, a 6. sor 5. szék.
1: Igen, de nem erre az előadásra. A tegnapinak már vége van.
4: Ja, akkor majd visszajövök holnap.
1: Így van, akkor ez lesz a tegnapi.
5: Jó van ma, hagyjon.
1: Nem is én rugdostom a székét. Hále, Berri, ne rugdossátok már a néni székét. A bácsié közelebb van. Elnézést, ez hányadik sor?
5: Tessék?
1: Azt kérdeztem, hogy ez hányadik sor?
5: Ja, ez a hatodik sor, úgyhogy megyek pisilni.
2: Te Erzsike, neked is ilyen buta telefonod van, ezt hol kell kikapcsolni?
4: Itt hosszan kell nyomni ottan oldalt.
2: De órák óta nyomom, és nem történik semmi.
4: Igen, a szemüvegtokot nem fogod tudni kikapcsolni. Hol van a telefonod?
2: A szemüvegtokban. De azt meg nem tudom kinyitni.
5: Elnézést, egy kicsit lejjebb venni a fejét, ha nem látok semmit.
1: Vegyem lejjebb a fejemet.
5: Igen, mert nem látok.
1: Hát akkor vegye le maga a fejét, ezt tegye oda a színpadra.
2: Anyu, mikor kezdődik már?
6: Mindjárt maradj a csöndbe szépen, meg kimegyünk.
2: De már kigyüttünk.
6: Nem tudsz viselkedni azért.
2: Hát anyu, pisilni kell.
6: Akkor menjél ki, 18 évesen már csak kitalálsz.
1: Már ne arra gudjon, de ugye nem fog egész előadás zörögni azzal a popcornos zacskóval.
5: Nem, addigra már egy chipset nyitok. Jó napot kívánok.
1: Igen.
5: Elnézést, nem tudja, ma kik lépnek föl?
1: Aradi Tibor és Varga Ferenc József.
5: Hú, azokat nem szeretem, az nem.
1: Mi baja van velük?
5: Mindig engem gúnyolnak. Mindegy, majd megdobálom őket kókusszal.
1: Én nézést, ez ugye nem feliratos lesz.
5: Nem, ez élő műsor.
1: Mi? Itt lesz a Jason Statham a színpadon?
5: Nem, élő műsor, de a Statham nem jön.
1: Mi? Meghalt a Jason Statham?
5: Nem jön. Aradi Varga, vagy négy rosszabb, hogy nem ismer. Vicces műsor, nem biztos, hogy érteni fogja.
1: Ó, azt is, akkor mégis feliratos. Na, Morgan Freeman, gyertek, megyünk haza.
5: Halló, csá. Figyú, már mondtam, hogy ilyen Aradi Varga előadáson vagyok, ne hívjál. Majd 7-kor, ha elkezdődött. Na mindegy, mondjad, mi? Kopasz lebukott? Mit csinált? Razzia volt és eldugta a kokain? Hová? Kertben a vakontúrásba? Há, mit tudom én, mi lesz? Valószínűleg még idén elkészül az 5-ös metró alagútja.
4: Anikó, te fényképezni fogsz?
2: Igen, mert én imádom őket.
4: Én is. Én Aradi Vargára alszom el.
2: Igen, szerintem is unalmas. Nagy kedvenc. Nagy kedvenceim.
4: Egészen zseniálisak, és egész olcsó volt a jegy is.
2: Nagyon megéri.
4: Te videózni is akarsz?
2: Muszáj, mert nem mindig láthatom őket élőben.
4: Na, de állítólag az tilos, a helyi szervezés megtiltotta.
2: Igen, ezt a képbe képzelt majmot, hülye pajácák.
4: És milyen rohadt drága volt a jegy.
2: Igen, szarér elkérni ennyi pénzt.
5: Bocsánat. Ültető néni, legyen kedves.
2: Parancsoljon.
5: Semmi, csak mondtam, hogy legyen kedves, mert olyan morcosan néz.
2: Ha már itt vagyok, hadd kérdezem meg, hogy ön mellett szabad ez a szék?
5: Ha persze, hogy szabad. Ha nem hiszem, hogy gátolják őt valamiben. Oda megy, ahova akar, meg véleményt nyilváníthat. Talán még szavazati joga is van. Kókusz mindenkinek.
2: Úgy értettem, ül itt valaki?
5: Hát ebben a pillanatban maximum a láthatatlan ember. Később majd jön ide valaki, aki látszik is.
2: Esetleg önnek valaki-e?
5: Igen, anyósom elhunyt.
2: Akkor gondolom a rokonságból valaki.
5: Nem, a rokonság kint van az anyósom temetésén éppen.
2: Dányú, mikor kezdődik már?
6: Jó, legközelebb maradsz a nagyapáddal.
2: Hát de nagypapa is itt van.
6: Igen, hol?
2: A kine büfébe.
6: Mióta?
2: Úgy egy hete. Fölébresszem.
4: Hát kell a humor ebbe a szomorú világba, igen.
2: Már attól jobb hangulatom van, hogy ide beültem.
4: Igen,
2: ilyenkor minden bajom elmúlik, és nem panaszkodom semmiről, csak ez a rohadt húzat ne lenne.
4: Nálunk otthon hetek óta nem megy a fűtés.
2: Nálunk sem, azért ültem be ide.
4: De itt sem megy.
2: Ezen is spórolnak, hogy ez a két bohóc többet keressen.
4: Miniszterelnök úr, ez az ön széke itt az első sor közepén. Foglaljon helyet.
1: Köszönöm szépen, ültető asszony. Itt mellettem ki fog ülni.
4: Már éppen jön is.
7: Szevasz! Viki, tudtam, hogy itt vagy.
1: Miből?
4: Valaki az Aradi Varga plakáton tollal kiavította a Varga neve mellett a Ferencet Mihályra.
1: Aradi Varga. De hát én a Bánkbánra jöttem.
4: Bánkbánra?
1: Igen, meg akartam hallgatni Tiborcz panaszát.
4: Hát... Viki! Mikuska! Akkor azt benézted, mert itt ma kabaré lesz.
1: Az nem lehet, hát nem a parlamentben vagyunk. Különben is, mit keresel itt? Azt hittem horgászni mentél.
4: Horgászni?
1: Igen, mindenki mondja, hogy te mostanában csak ülsz és előtted van a Tisza. Kedves vendégeink, sajnálattal értesítjük Önöket, hogy az autópályán kialakult torlódás miatt a műsor egy órával később kezdődik.
6: Ó, jó, megmondom, hogy ez feliratos, menjünk ma ki.
4: Nem baj, Erzsikém, addig is melegbe vagyok.
6: De hát nem is megy a fűtés.
4: Otthon sem.
6: Ezt a képbe képzelt hülyét.
4: De anyu, mikor kezdődik
6: elég volt,
4: már?
6: Menjél most már ki a nagypapához inni.
5: Humor,
6: nem szégyellik magukat.
5: Menjünk haza, menjünk haza.
6: Menjünk haza, menjünk haza.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja, Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja, Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex félmat kiváló moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Ma éjfélig még igényelhető a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában, emlékeztet Színes Amáli ügyvezető pénzügyminiszter. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, jömöbögő számuk és személyi igazolványuk számának megadásával az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük. A kifizetések
3: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

want to go to Borato.

Szeptember 21-en hétfő van, új hét kezdődik, és vele együtt ismét érkeznek a legfontosabb hírek Magyar Kanizsa környékéről, Vajdaságból, Szerbiából, Magyarországról és a nagyvilágból. Közérdekű információk, tudományos érdekességek, sport és egy kis mosoly a kávé mellé. Ez itt a Pandaradar, ami igazán számít. A hétfő reggeli csúcsforgalomban fokozott figyelmet kérünk az iskolák és óvodák környékén. Aki Magyarország felé indul, ellenőrizze a Horgos-Röszke határátkelő aktuális várakozási idejét. Megerősített percre pontos várakozási adatot most nem közlünk. Magyarország és a Tisza térsége a száraz nyár után továbbra is fontos kérdés, a víz megtartása és a mezőgazdasági területek vízellátása. A csapadék hiány a termelés mellett a folyók élővilágára is hatással van. Külföldi érdekesség: Bolívia felhőerdőiben egy apró vadmacskafajt azonosítottak a kutatók. A Tilcayú néven ismert állat mindössze 1,5 kg körüli. A felfedezés ismét megmutatja, mennyi ismeretlen élőlényt rejthet még a természet. Újdonság a gyógyszerkutatásban: az amerikai Anthropic mesterséges intelligenciával támogatott biológiai laboratóriumot hozott létre. A cél, hogy a számítógépes kutatásokat valódi kísérletekkel kapcsolják össze, többek között a ritka betegségek vizsgálatában. Japánban holnap nemzetközi krikettesemény kezdődik, a sportág egyre népszerűbb az országban. A nap jó híre: ma Bolíviában azonosított apró vadmacskái a főszerep. Miközben a világűrt kutatjuk, a saját bolygónk is tartogat meglepetéseket. Néha a legkisebb felfedezés is nagy örömet okozhat. És végül egy kis hétfői humor. Főnök, szeretnék fizetésemelést kérni. Miért? Talán valaki más is érdeklődik maga iránt? Igen, a bank, a villanyszolgáltató és a közüzemi vállalat. Ez volt a Pandaradar, ami igazán számít. Kellemes hétkezdést, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk, maradjanak a Pandarádióval!

0: reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk.

Honnan a rádió? Hit music. Panda Radio.

Ha én zászló volnék, sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka.

0: 9 óra van.
1: Dog child, big rocker.

Hon a rádió. Hit music. Panda Rádió.

first song on our new album.

0: A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.
1: Nebeszkel

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.